0: Hey, this is Nino.
1: Hey, this is Papa. Hey,
2: salut, je m'appelle Pascal.
3: And you are listening to
0: Urban FM, and I really hope you enjoy it.
4: Hírek, hírek, hírek. Sportet, the push on. Hírek, tiéd, hírek, sika. Hírek, hírek, hírek. Tiska, poskoltják. Hírek, hírek, hírek. Irio, Volkswagen, hírek. Trita, stel, adrenalin. Skoltján, signor rockstar.
5: Volkswagen.
4: Ahopo Prizren, Bacchi Automobile, the Porsche Pristino.